0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento.
1: Mit tekint hulladéknak az uniós jog? Azokat az anyagokat és tárgyakat, amelyeket valaki kidob, kidobni szándékozik, vagy kidobni kényszerül. A hulladékok képződésével rengeteg erőforrás, idő, energia és hasznos földterület megy veszendőbe. Kezelésüknek és ártalmatlanításuknak ráadásul óriási a környezeti hatása. Gondoljunk csak a hulladéklerakókra. Nagy földterületeket foglalnak, és szennyezhetik a levegőt, a vizeket, a talajt. A hulladékégetéssel pedig sok káros anyag kerül a levegőbe.
2: Az Európai Unió emiatt arra törekszik, hogy mérsékelje a hulladékok egészségre és környezetre gyakorolt hatásait, illetve hatékonyabban használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat. Nézzünk erre néhány példát.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit tesz az EU azért, hogy ne képződjön annyi hulladék, illetve hogyan segíthetjük a meglévő mennyiség hasznosítását, például újrafeldolgozással.
2: De kezdjük az alapoknál. Fontos különbséget tenni élelmiszerveszteség, élelmiszerhulladék és biohulladék között. Veszteséggel az élelmiszerellátási lánc különböző állomásain, a termények betakarításakor, illetve az élelmiszerek előállításakor, csomagolásakor, tárolásakor, szállításakor vagy forgalmazásakor kell számolni, mert az áru megsérülhet, elveszhet, megsemmisülhet.
1: Hulladék ezzel szemben akkor keletkezik, ha a kereskedő, az étkeztetési szolgáltató vagy a fogyasztó kidobja az élelmiszert. Több forrása is lehet, néha csak arról van szó, hogy a friss termény küllemre nem felel meg a kívánalmaknak, és ezért kiselejtezik. Máskor a kereskedők vagy a fogyasztók azért dobnak ki valamit, mert közeleg a lejárati dátuma, illetve lejárt a minőség megőrzési ideje. Ugyanígy hulladék lesz azokból az ételekből is, amelyek az éttermekben vagy a háztartásokban maradnak a tányéron.
2: Végezetül a biohulladék nem csak élelmiszerekből keletkezik. Ide soroljuk az úgynevezett zöld hulladékot is, például a kertben levágott ágakat, vagy az ajándékba kapott elszáradt virágcsokrot. Begyűjtés és újrafeldolgozás szempontjából ugyanis ugyanúgy kezeljük, mint az élelmiszer hulladékot.
1: Becslések szerint 2022-ben mintegy 132 kg élelmiszert pazaroltunk el az Európai Unióban fejenként. Ennél is döbbenetesebb, hogy az ilyen hulladékok több mint felét a háztartások termelik. Lakosonként évente átlagban 72 kg-ot.
2: A számok sokkolóak. Az uniós intézmények ezért különböző szabályozási eszközökkel és figyelemfelhívó kampányokkal igyekeznek elérni, hogy minél kevesebb élelmiszer hulladék keletkezzen, illetve a meglévő mennyiséget jobban újra tudjuk hasznosítani.
1: A jogalkotók a körforgásos gazdaságról szóló csomag részeként először is 2018-ban elfogadták a hulladékokról szóló keretirányelvet, amely 2024. január 1-től előírta a biohulladék szelektív gyűjtését. A biológiailag lebomló hulladékot tehát ma már minden tagország kötelezően begyűjti. Az Európai Bizottság felmérte, hogy a szabályozás és az intézkedések mennyire érik el a kitűzött célokat, és 2023. júliusában célzott módosításokat javasolt.
2: Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2020-ban az élelmiszer pazarlás elleni világnappá nyilvánította szeptember 29-ét. Az uniós intézmények üdvözölték a kezdeményezést és felsorakoztak az ügy mellett. Az Európai Bizottság például 2024. szeptemberében kampányt indított Zero Waste, More Taste felkiáltással, hogy ne a kukát etessük, hanem mi lakjunk jól. Ingyenes szakácskönyvet tett közzé híres európai séfek 27 receptjével. Ebből az olvasók nem csak az ételmaradékok újrahasznosításához kaphatnak tippeket, de az Európai Unió kulináris sokszínűségét is megismerhetik. Tekintve, hogy a háztartások termelik az összes élelmiszer hulladék több mint a felét, és hogy leginkább a zöldségek és a gyümölcsök mennek veszendőbe, a kampány elsősorban ezekre az élelmiszerekre és a végső fogyasztókra összpontosított. Persze folytathatnánk a sort meg annyi uniós szintű projekttel, de mi a helyzet a tagállamokon belül és saját házunk táján?
1: Magán és állami cégek összefogásának hála forrásokhoz jutott több olyan projekt is, amely az élelmiszerpazarlás mérséklésével és a biohulladékok hasznosításával foglalkozik. Jó példával jár elől Milánó. Az ott élők megmutatták, hogy egy sűrűn lakott, nagy lélekszámú helyen is meg lehet oldani a kommunális élelmiszerhulladékok szelektív gyűjtését. Mégpedig a csaknem 1,5 millió lakosú világváros teljes területén. Mindenki átlátszó szemetes zsákokban gyűjti a műanyag csomagoló anyagokat és a már nem újrahasznosítható hulladékokat is. A hulladékkezeléssel megbízott cég munkatársai szemrevételezik a házak bejáratánál elhelyezett zsákokat, és bírságot vethetnek ki, ha azok az elvártól eltérő típusú hulladékot is tartalmaznak. A katalánoktól is van mit tanulni. Autonóm kormányuk adót vet ki azokra, akik a biohulladékot lerakókba teszik vagy elégetik. Ezzel anyagilag mindenkit arra ösztönöznek, hogy szelektíven gyűjtsék vagy komposztálják az ilyen hulladékot, ahelyett, hogy kevésbé környezetbarát módon kommunális hulladékként kezelik. Az adóból befolyó összeg legalább felét a biohulladékok és a maradék hulladékok kezelésére kell fordítani. A bevétel fennmaradó része pedig az egyes önkormányzatokat illeti, attól függően, hogy mennyire hatékonyan gyűjtötték be az élelmiszer hulladékot.
2: Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a NÉBIH, maradék nélkül programja 2016 óta követi nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását. A legfrissebb eredmények alapján fejenként átlagosan 62 kg élelmiszer hulladékot termelünk a háztartásunkban egy év alatt, amely a teljes lakosságra vetítve 594 ezer tonna. Az összes élelmiszer hulladéknak több mint 41%-a elkerülhető, vagyis tiszta pazarlás. Ezen a helyzeten kíván segíteni a Magyar Élelmiszerbank. Ételt mentünk, hogy életet mentsünk kampányukkal, felkutatják a kereskedők lejárat közeli és csomagolási hibás termékeit, hogy azok ne vesszenek kárba. Már több mint 100 millió kilogramm élelmiszert adományoztak a nélkülözőknek.
1: Miért is olyan fontos az újrafeldolgozás és az újrahasznosítás? Mert a biohulladékból ezáltal például másodlagos nyersanyag válhat. Ha a szerves hulladék lebomlik, természetes, tápanyagokban gazdag trágyaként felhasználható a kertekben és a termőföldeken. Vannak emellett olyan cégek, amelyek metánfermentáció útján biogázt állítanak elő az élelmiszer hulladékokból. Ez azt jelenti, hogy a szerves termékek erjedése során keletkező metánt hasznosítják. A biogáz megújuló energiaforrás, elektromos és hőenergia, valamint üzemanyag állítható elő belőle.
2: Az élelmiszerpazarlás problémájával több okból is érdemes foglalkozni. Ha kevesebb élelmiszer megy veszendőbe, több marad emberi fogyasztásra. Az élelmiszerek előállítása és fogyasztása pedig kevesebb terhet ró a környezetre. Arról nem is beszélve, hogy több pénz marad a vállalkozások és a fogyasztók zsebében. Ha mi magunk odafigyelünk arra, hogy miből mennyit vásárolunk, és kétszer is meggondoljuk, hogy kidobjunk-e valamit, közvetlenül is hatást gyakorolhatunk az élelmiszer hulladékok mennyiségére.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
3: Aprillis avaldas Euroopa Parlament kevadise Eurobaromeetri uuringu tulemused. See on viimane Eurobaromeetri uuring enne juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. Tulemused näitasid muu hulgas, et inimestele valmistab muret praegune geopoliitiline olukord. Kohe räägimegi uuringu tulemustest lähemalt. Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6.–9. juunini. Eurobaromeetri uuring näitas, et enamik kodanikke plaanib valima minna. Võrreldes eelmise aasta sügisel korraldatud uuringuga on huvi valimiste vastu suurenenud ning inimesed teavad ka paremini, millal need toimuvad. 6 vastanud 10 ütles, et tunneb eelseisvate valimiste vastu huvi ning rohkem kui 7 vastanud 10 läheb tõenäoliselt valima. 8 vastanud 10 leidis omakorda, et praeguses geopoliitilises olukorras on valima minek veel olulisem kui muidu. Sellest võib järeldada, et Euroopa Liidu kodanikud on mures ja mõistavad väga hästi valimiste tähtsust. Kõige olulisemad teemad, millega Euroopa Parlament peaks uuringus osalenute arvates tegelema, on võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning rahva tervis. Prioriteetidena järgnesid majanduse toetamine, uute töökohtade loomine ning Euroopa Liidu kaitse ja julgeolek. Selleks, et maailmas oma positsiooni tugevdada, peaks Euroopa Liit vastanute arvates seadma esikohale kaitse ja julgeoleku, lahendama energiaprobleemid ja tagama toiduga kindlustatuse. 4 vastanud 10 ütles, et Euroopa Liidu roll on viimaste aastate jooksul olulisemaks muutunud. Veidi vähem inimesi, 35%, arvas, et liidu roll on jäänud samaks. Ligi 3/4 vastanutest leidis, et Euroopa Liidu tegevus mõjutab nende igapäeva elu ning 7 vastanud 10 oli seisukohal, et nende riik saab liidu liikmesusest kasu. 81% kodanikest suhtub Euroopa Parlamenti positiivselt või neutraalselt ning enamik eurooplasi soovib, et Euroopa Parlamendil oleks rohkem kaalu. Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kommenteeris uuringu tulemusi nii.
4: These elections will be pivotal because they will decide...
3: Need valimised on väga olulised, sest nende tulemused määravad, millise suuna Euroopa Liit võtab. See on teie võimalus öelda Euroopa tuleviku teemal sõna sekka. Minge valima. Ärge laske kellelgi teisel enda eest otsustada. Euroopa Parlamendi tellitud eurobaromeetri uuringu tegi veebruaris uuringuagentuur Verian. Selles osales rohkem kui 26 000 kodanikku kõigist 27 Euroopa Liidu liikmesriigist. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Alcide de Gasperi, kien visionarju, iżda l-vizjoni tiegħu ma twieldiċ minn ideali astratti. Din il-vizjoni issawret mill-esperjenza ta' xi ħadd li jgħix fil-fruntieri ta' bejn imperi, fruntieri f'bidla kostanti.
6: Dan il-kliem tal-President Metsola jagħtina idea ta' Alcide de Gasperi, politiku li ħolom li jaqgħet il-ħafna identitajiet tal-Ewropa biex tinkiseb il-paċi. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkuntawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-missirijiet u l-ommijiet fundaturi tagħna. Alcide de Gasperi twielet lejn l-aħħar tas-seklu 19 f'reġjun b'maġġoranza Taljana tal-Imperu Awstro-Ungeriż. Huwa kien joppon il-faxxiżmu bil-qawwa u waqqaf il-Partit Demokratiku Kristjan fl-1943. Wara t-tieni gwerra dinjija huwa sar l-ewwel Prim Ministru tar-Repubblika Taljana u baqa' f'din il-kariga sal-1953. Flimkien ma' Konrad Adenauer u Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-laqda fl-Ewropa. Wieħed mill-ħafna legati tiegħu huwa l-idea li n-nazzjonijiet u n-nies għandhom aktar xi jigwadanjaw meta jaħdmu flimkien.
7: Nato Trentino.
5: Twilet fi Trentino, art ta' fruntieri u ta' salib it-toroq. Huwa esperjenza e tranzizzjoni bej żewġ epoki. Kien kapaċi jara li din mill-fruntieri u li din mill-orizzont storiku. U b'hekk kien kapaċi jimmaġna Ewropa maquda. Dinja fejn id-diversità se tirrappreżenta s-saħħa ta' proġett komuni kbir.
6: Alcide de Gasperi twilet fi 3 ta' April 1881 fil-muntanni ta' Trentino Alto Adige. Dan ir-reġjun huwa magħruf ukoll bħala t-Tirol tan-Nofsinhar li dak iż-żmien kien jagħmel parti mill-Imperu Awstro-Ungeriż. Il-familja tiegħu kienet fqira ħafna u kienu Kattoliċi devoti. Fl-1900 huwa mar jgħix Vienna biex jistudja l-filoloġija u beda jinvolvi ruħu b'mod attiv fil-moviment tal-istudenti Kattoliċi. Wara li gradwa, De Gasperi mar lura Trentino u beda jaħdem bħala ġurnalist għall-Gazzetta Kattolika. Barra minn hekk, ħassem f'kampanji biex jikseb drittijiet aħjar għall-minoranza Taljana li kienet tgħix hemm. Meta l-Imperu Awstro-Ungeriż iġġarraf fl-1918, Trentino sar parti mill-Italja. Sena wara, De Gasperi, flimkien ma' oħrajn, waqqa fil-Partit Popolari Taljan. huwa ġie elett fil-Parlament Taljan fl-1921. Fis-snin 20, Mussolini kien qed jikkonsolida s-seta' tiegħu fl-Italja. Il-faxxisti projbew il-partiti politiċi l-oħra kollha fl-1926, inkluż il-Partit Popolari Taljan. Il-mexxejja ta' dan il-partit tkeċċew mill-ħajja politika jew ġew eżiljati. De Gasperi ġie arrestat fl-1927 u ġie kkundannat għal 4 snin ħabs, iżda nħeles bis-seħħa tal-intervent tal-Papa Piju 11. Imbagħad għatta 14-il sena bħala librar fil-Vatikan. Matul dan il-perjodu huwa rrifletta dwar kif il-valuri reliġjużi tiegħu jistgħu jiġu allinjati mal-azzjoni politika. Eventwalment kiteb idee rikostruttive jew idea tar-rikostruzzjoni. Dan ix-xogħol serva bħala l-pedament tal-Partit Demokratiku Kristjan li ġie stabilit b'mod sigriet fl-1943.
5: Wara l-waqgħa tal-faxxiżmu, De Gasperi mexxa li dan il-partit li kien għadu kif ġie ffurmat u sar Prim Ministru. Huwa baqa' f'din il-kariga sal-1953. Matul l-era ta' De Gasperi, l-Italja reġgħet inbniet fuq pedamenti ġodda b'Kostituzzjoni Repubblikana ġdida, istituzzjonijiet demokratiċi aktar b'saħħithom u rkupru ekonomiku bikri. Ir-riformi kienu jinkludu id-dritt tal-vot għan-nisa, l-akkomodazzjoni, ir-riforma tal-art, l-iżvilupp tan-nofsinhar tal-Italja u l-investiment fl-enerġija. De Gasperi kien promotur qawwi tal-kooperazzjoni internazzjonali. Kien jemmen li kien essenzjali li l-Italja terġa' tistabbilixxi r-rwol tagħha fix-xena globali. Fl-10 ta' Awwissu 1946 huwa rrappreżenta lil Italja fil-Konferenza ta' Pariġi dwar il-paċi. Dan l-avveniment immarka r-ritorn tal-pajjiż fil-komunità internazzjonali.
8: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
6: Jienu nitkellem f'dan il-forum dinji, qed inħoss li kollox huwa kontra tiegħi, apparti l-kortezija personali tagħkom. Fuq kollox huwa l-status tiegħi bħala ex għadu tagħkom li ġiel ninħossni qisni akkużat, kif ukoll il-fatt li ġejt imsejjaħ hawn wara li dawk l-aktar influenti fostkom wara dibattitu twil u impenjattiv diġà waslu għall-konklużjonijiet tagħhom. Huwa ħadem biex jippersuadi lil Italja biex tkun parti mill-Pjan Marshall tal-Istati Uniti u biex tissieħeb fin-NATO. Fi żmien meta l-Italja kienet kellha wieħed mill-akbar partiti komunisti fl-Ewropa tal-Punent.
5: De Gasperi fehm li sabiex l-Italja jkollha futur, kien meħtieġ li jinħoloq futur għall-Ewropa, futur differenti mill-passat. U hekk għamel, huwa fehm iħtieġa li jinstab kompromess, iżda baqa' sod fid-determinazzjoni tiegħu li jibqa' fidil lejn il-valuri li kien jemmen fihom u li aħna l-kol nemmnu fihom illum il-ġurnata.
9: In cui oggi noi tutti crediamo.
5: Waħda mill-aktar kontribuzzjonijiet sinifikanti tiegħu kienet il-promozzjoni tar-rintegrazzjoni tal-Ġermanja fil-komunità internazzjonali. Flimkien mal-Kanċellier tal-Ġermanja tal-Punent Konrad Adenauer u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż Robert Schuman huwa mexxa kampanja attiva għall-għaqda Ewropea. Dawn kienu tliet irġiel minn reġjuni mal-Fruntiera, tliet irġiel ipperseguitati mill-faxxiżmu li fehmu li l-fruntieri kellhom jinelbu sabiex jintemmu snin ta' gwerra. De Gasperi appoġġa d-dikjerazzjoni ta' Schuman u dan wassal għall-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar. Barra minn hekk huwa promuva l-idea ta' politika Ewropea ta' difiża komuni. Fl-1951 huwa indirizza l-Assemblea tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu fejn tkellem bil-Franċiż dwar l-importanza tal-Komunità Ewropea tad-difiża.
6: Jekk noħolqu biss amministrazzjonijiet komuni mill-rida politika ogħla iggwidata minn awtorità ċentrali li fija l-interessi nazzjonali jingħaqdu flimkien, jikkristallizzaw u jiġu żviluppati f'unjoni ogħla, allura jkun hemm ir-riskju li dan il-proġett Ewropew jagħti l-impressjoni li huwa bla grinta u bla ħajja meta mqabbel mad-dinamiżmu tan-nazzjonijiet individwali.
5: De Gasperi emmen bisħieħ li l-attiviżmu Ewropew iġib miegħu il-paċi u d-demokrazija fil-kontinent. Huwa kien jara Ewropa maquda, mhux bħala sostitut għan-nazzjonijiet individwali, iżda bħala sħubija fejn l-istati jappoġġaw u jsaħħu lil xulxin. L-esperjenzi tiegħu bħala bniedem li kiber f'reġjun mal-fruntiera li għex il-faxxiżmu u li kien parti minn minoranza għamluh konxu ħafna ta' ħtieġa għall-għaqda fl-Ewropa biex ifiqu l-feriti tal-gwerra u jiġu evitati atroċitajiet oħra fil-futur. F'din il-viżjoni huwa din jarruħu mill-qrib ma' Schumann u Adenauer, l-arkitetti sħabu tal-Unjoni Ewropea.
6: Għalkemm miet fl-1954 u mar nexxilux jara l-ħolma tiegħu isseħħ bisħiħ tul ħajtu, Alcide De Gasperi għadu personaġġ fundamentali fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Il-legat tiegħu għadu ħaj fil-valuri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li nafu llum.
9: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
5: Din hija l-Europa li immaġina Alcide De Gasperi. Europa fejn il-frontieri ma jillimitawx l-ambizzjonijiet, fejn il-kooperazzjoni twassal għall-prosperità kondiviża. Europa li rridu nkomplu nibnu għal dawk li jiġu warajna. Europa bbażata fuq valuri li joffru soluzzjonijiet. Illum u kuljum ejja niftakru fih, nonoraw il-legat tiegħu u nwettqu l-viżjoni tiegħu.
9: E realizzeremo la sua visione.
6: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
10: The European Ombudsman is an independent and impartial body which helps people, businesses and organisations facing problems with the EU's administration. By investigating complaints about maladministration by the EU institutions and bodies, the Ombudsman acts as an intermediary between people in the EU and the EU institutions. The term Ombudsman refers both to the independent body and the person leading it. Each year, the Ombudsman informs Parliament about its activities and presents a report to MEPs. Parliament elects the Ombudsman for a renewable 5-year term. In December 2024, Teresa Anginiu was elected as Ombudsman. She is an independent human rights expert and academic researcher. She is a member of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office and previously served as Portugal's Deputy Ombudsman. Before Teresa Anginiu, Emily O'Reilly, a former journalist from Ireland, had been European Ombudsman since July 2013. You're probably wondering what sorts of things are included under the term maladministration. Well, it includes administrative irregularities, cases of unfair treatment and discrimination, abuses of power, recruitment policies, as well as refusal or unnecessary delay in granting access to information in the public interest. When submitting a complaint, you must remember that you must first contact the institution concerned to try to solve the problem. If the issue is not resolved, you may then appeal to the Ombudsman. All complaints and requests may be sent in any of the 24 official EU languages. As an impartial body, the Ombudsman does not take instructions from any government or organisation. The Ombudsman can open inquiries on their own initiative, but they cannot investigate matters that are before the courts. In exceptional circumstances, the European Parliament may request the Court of Justice to dismiss the European Ombudsman if they no longer meet the conditions required to perform their duties or if they're guilty of serious misconduct. So how does the Ombudsman help? First of all, a simple way to solve a problem may simply be to inform the relevant institution about the issue. If that's not enough, the Ombudsman tries to reach a friendly solution to remedy the situation. And if that doesn't work, the Ombudsman may make recommendations to the institution. Should the given institution not accept the recommendations, the European Ombudsman can submit a special report to the European Parliament, which must then take the necessary steps. Let's look at an example from July 2024. In 5 separate inquiries, Emily O'Reilly, who was European Ombudsman at the time, found maladministration by the European Personnel Selection Office, better known as EPSO. The cases concerned the way in which EPSO dealt with complaints about its online recruitment tests. Candidates complained about problems launching the tests, excessive waiting times, and also about tools on the platform not working properly. In one of the inquiries, the Ombudsman suggested that EPSO explore whether it's possible to review the technical details of a candidate's test experience after the test is concluded, including the functionality of tools, by consulting technical logs. If possible, EPSO should insist on this feature being included in its next contract with a remote testing services provider. In the other 4 inquiries, Emily O'Reilly asked EPSO to contact the people who submitted complaints in order to find an appropriate and fair solution to each situation. But that's not all the European Ombudsman does. In addition to investigating specific complaints, the European Ombudsman has the power to proactively work on broader strategic issues. It draws attention to matters of public interest and looks into issues affecting the EU institutions and the democratic decision-making process. Let's go back to our example with EBSO. The Ombudsman carried out those five inquiries at the same time as another own initiative inquiry into EBSO's use of remote testing. In that inquiry's findings, she suggested that EBSO ensured that technical requirements do not place certain candidates at a disadvantage or prevent them from taking remote tests. She advised EBSO to make sure candidates have access to instructions on troubleshooting and submitting a complaint during tests, and to review its guidelines on complaint handling. Emily O'Reilly also recommended that EBSO ensure candidates have the possibility to take tests in physical testing centres if it's unable to address the negative implications that remote testing has for equality of opportunity. We should remember, however, that the European Ombudsman can't investigate complaints against national, regional or local administrations in member states, even when the complaints are about EU-related matters. In such cases, it may be more appropriate to contact national or regional ombudsmen. Each year, the Ombudsman's office handles more than 700 complaints from across the European Union and opens around 350 inquiries. Every year, the Ombudsman helps thousands of people, businesses and organisations facing problems with the EU's administration. It plays a key role in making sure that the EU is running smoothly. This podcast is brought to you by the European Union. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.
11: Depuis l'adoption des objectifs de développement durable des Nations Unies en 2015, des pays du monde entier concentrent davantage d'efforts de recherche et d'innovation aux avancées écologiques et numériques. L'objectif de cette approche est de maximiser les bénéfices de l'investissement public dans la science et la technologie. Elle implique la mise en commun des ressources et la participation de différents acteurs pour réaliser des objectifs spécifiques. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans l'avenir de l'Europe. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est investir dans notre compétitivité à l'échelle mondiale et nous aider à préserver notre modèle social. Investir dans la recherche et l'innovation, c'est améliorer la vie quotidienne de millions de personnes en Europe et dans le monde. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous nous intéressons à Horizon Europe, le programme phare de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Pour renforcer sa position dans le domaine de la science et de l'innovation industrielle, l'Union fournit des fonds par l'intermédiaire de programmes cadres de recherche et d'innovation à long terme. Elle cherche ainsi à répondre à des questions sociétales majeures telles que le changement climatique, les transports durables et les énergies renouvelables. Son objectif est également de veiller à ce que les avancées technologiques soient transformées en produits ayant un réel potentiel commercial et de renforcer la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation. Horizon Europe est le plus grand programme de recherche et d'innovation de l'Union. Il a été doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Mais c'est plus qu'un simple programme de financement. Il représente la volonté de l'Union européenne à promouvoir l'excellence scientifique, à encourager l'innovation et à relever les défis sociétaux dans l'ensemble de ses États membres. Ce programme ambitieux aide les chercheurs, les entreprises et les décideurs politiques à placer l'Europe au premier plan en matière de recherche et d'innovation sur la scène internationale. Tout comme le programme Horizon 2020 qui l'a précédé, Horizon Europe s'articule autour de trois piliers principaux. Le premier pilier, la science d'excellence, vise à renforcer le rôle de premier plan que joue l'Union dans le domaine scientifique à l'échelle mondiale en soutenant la recherche de pointe, et à favoriser le développement de connaissances et de compétences de grande qualité. Le deuxième pilier, les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne, soutient l'innovation dans les secteurs essentiels au rayonnement économique de l'Europe. Et le troisième pilier, l'Europe innovante, a pour objectif de promouvoir les innovations révolutionnaires et d'améliorer l'écosystème global d'innovation de l'Union européenne. Dans le cadre d'Horizon Europe, l'Union européenne a également mis en place des missions visant à relever certains défis sociétaux urgents, comme le cancer, le changement climatique et la détérioration de la santé de nos océans et de nos sols. Ces missions sont conçues pour atteindre des objectifs mesurables dans un délai déterminé. Le programme soutient les partenariats européens, des partenariats dans lesquels l'Union européenne, les gouvernements nationaux et le secteur privé unissent leurs forces pour coordonner les activités de recherche et d'innovation. Le programme propose différents types de subventions et organise des appels à propositions invitant les chercheurs, les universités, les entreprises et d'autres organisations à soumettre des idées de projets. Les appels couvrent un large éventail de domaines, de la santé au changement climatique, en passant par les technologies numériques et l'énergie. De nombreux projets financés par Horizon Europe ont le potentiel de changer des vies. Le programme finance notamment les projets de développement de nouvelles technologies médicales et d'avancer dans le domaine des énergies renouvelables. Prenons deux exemples de projets. Le premier s'appelle NextGen BioPest. C'est une initiative mise en place en mars 2024 et qui prendra fin en février 2028. Elle est dotée d'un budget de plus de 6 millions d'euros, à 90% financé par Horizon Europe. L'initiative est coordonnée par Forth, une organisation basée en Grèce. Son objectif est de révolutionner la lutte contre les parasites qui touchent les fruits et les légumes. Elle vise à développer des biopesticides respectueux de l'environnement et qui peuvent lutter contre les organismes nuisibles aux pathogènes les plus problématiques. En réduisant la dépendance à l'égard des insecticides de synthèse, le projet vise à améliorer le rendement des cultures, à protéger la santé humaine et à promouvoir l'agriculture durable. Le deuxième exemple est l'initiative Omixense, mise en place en janvier 2024 et réunissant 5 pays de l'Union européenne. Elle vise à révolutionner la détection du cancer du poumon. Grâce à des biocapteurs nanophotoniques, une technologie de pointe qui exploite les propriétés de la lumière, l'initiative améliorera le pronostic du cancer bronchique non à petites cellules, la forme la plus courante de cancer du poumon. Le projet est coordonné par l'Institut de bio-ingénierie de Catalogne et associe des universités de premier plan et plusieurs petites et moyennes entreprises. Il combine des technologies poussées telles que l'intelligence artificielle, la microfluidique et les métamatériaux. Le potentiel d'Omixense va au-delà d'une meilleure détection du cancer. Le projet ouvre la voie à des innovations telles que les médicaments personnalisés et la télésanté, qui consiste à utiliser la technologie pour fournir des services de santé à distance. Chaque pays de l'Union a mis en place des points de contact nationaux pour guider les candidats au programme. Ces points de contact fournissent des conseils, des informations pratiques et une assistance sur tous les aspects de la participation au programme. Le programme encourage la collaboration transfrontière, mais aussi l'esprit de compétition, puisque seuls les meilleurs projets et les meilleures idées sont financés. Cette double approche permet à l'Union de rester à la pointe de la recherche et de l'innovation au niveau mondial. Le Parlement européen joue un rôle clé dans le développement du programme Horizon Europe. Par l'intermédiaire de la procédure parlementaire, les députés européens veillent à ce que le programme reste aligné sur les objectifs politiques généraux de l'Union européenne, comme le Pacte vert pour l'Europe et la stratégie numérique européenne. Les députés plaident aussi en faveur d'un meilleur financement du programme puisqu'ils sont conscients de son importance pour générer de la croissance économique, créer de nouveaux emplois et améliorer le bien-être dans la société. Horizon Europe est un exemple concret de la volonté de l'Union européenne de soutenir la recherche et l'innovation. Il fournit des financements importants, soutient des projets de coopération et cherche des solutions aux défis sociétaux actuels. Le programme contribue ainsi à une vie plus durable et plus prospère pour tous les Européens. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
12: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2025 se stal snímek Kočičí Odysea. Dalšími čtyřmi finalisty byly snímky Animal, Daome, Odposlechy a Julie mlčí. Kočičí Odysea je animovaný fantasy snímek, který režíroval lotyšský filmař Gints Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese. Snímek Kočičí Odysea měl premiéru v roce 2024 na filmovém festivalu v Cannes v sekci Un certain regard. Na 97. ročníku cen Filmové akademie získal Oscara za nejlepší animovaný film. A v téže kategorii zvítězil také na Zlatých glóbech. Pětice snímků se promítala na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodla kombinace hlasů od diváků a poslanců Evropského parlamentu, přičemž výsledky každé z obou skupin měly stejnou váhu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
13: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp, waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
11: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. 3 jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
13: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
11: De overstap naar de euro had

0: CD, ktorú udeľuje francúzske združenie spisovateľov. Piatich finalistov vybrala festivalová porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti filmu z celej Európy a ktorú každoročne vymenúvajú koordinátori z Parlamentného výboru pre kultúru a vzdelávanie. Filmy nominované na cenu publika Lux, ktoré otitulkovali zamestnanci riaditeľstva Európskeho parlamentu pre preklad v 24 úradných jazykoch EÚ, sa premietajú v kinách po celej Únii. Diváci, ktorí si ich prídu pozrieť, môžu filmy ohodnotiť pridelením 1 až 5 hviezdičiek na platforme venovanej cene publika Lux. Víťaz vzíde jednak z výberu podľa poslancov Európskeho parlamentu a jednak z výsledkov hodnotenia divákov, pričom každý z týchto spôsobov výberu tvorí 50% výsledku. Víťazný film bude vyhlásený v apríli na slávnostnom ceremoniáli v Európskom parlamente. Európska filmová cena publika Lux si všíma filmy, ktoré sa zaoberajú sociálnymi a politickými témami. Jej cieľom je upozorňovať ľudí na sociálne, politické a kultúrne témy v Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Schengen.
2: A schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
3: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
1: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
9: Lot of anxiety about Schengen.
2: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. Nem minden harmadik országbelinek van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
1: Schengen.
2: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
1: Schengen.